0: Freirad, das freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum Freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Aláírták a megállapodást.
2: Esti gyors, a hírek háttere.
3: Az ellenállás egy apró hengeres test, amelyen színcsíkok jelzik a szükséges paramétereket. Ez az áram útjában álló akadály mértékegysége, az ohm. A henger két végéből egy-egy vékony, hajlékony drót nyúlik kittenge irányban. Ezzel forrasztják be az áramkörbe, de amúgy bármire alkalmas, például rá lehet akasztani egy téli kabátra. Egy rádiókészülékben az ellenállások a feszültség és az áramerősség szabályozásával biztosítják az érzékeny alkatrészek védelmét és a tiszta hangolást. Persze ellenállásra egy rádió szerkesztőségében is szükség lehet, de azt jobb, ha nem viseli az ember a gombjukában. Kamaszkorom meghatározó élménye volt, amikor lélegzett visszafogva hallgattuk a Szabad Európán a lengyelországi eseményeket, és amikor Jaruzelszky tábornok katonai puccsal átvette a hatalmat és betiltotta a szolidaritás mozgalmat, akkor ellenállásba kezdtünk. Ami úgy nézett ki, hogy az elektronikai alkatrészeket árusító boltban mindenki vett magának egy-két olcsó, amatőr rádióépítők számára forgalmazott ellenállást. A dróttal kitűztük a kabátunkra, és egy ideig a titkos rendőrök nem is vették észre, hogy itt valami nagy, kommunista ellenes diákcsiny zajlik. Nem tudjuk, hogy jobb lett ettől a lengyel embereknek, de legalább éreztük, hogy tettünk valamit. És főként nem ártottunk senkinek. Hanem a most bukott miniszterelnök kedvenc igeforrásának nevezett úgynevezett hírportál tevőlegesen is buzdít ellenállásra. A tusványosi generális okkal lehet büszke híveire. Most, hogy újra hőkupola fogságába estünk, arra buzdítja a gyülekezetét, hogy mindenki kapcsolja be a légkondit, a mélyhűtőjét állítsa mínusz 35 fokra, spóroljanak csak az árammal a tiszások. Meg azok nemtelen, repett sarkú pereputja. Aki magyar, velünk hűt. Gondolom most, hogy fel lehet biciklizni a Dunamedrében Vácig, sorra apadnak el a parti szűrésű kutak, tűnnek el a mellékfolyók. Arra is kellene buzdítani a honkeblű ellenállóknak a truppot, hogy minden óbester mosson minél gyakrabban autót, locsolja meg napi háromszor a tujákat, és főként cserélje sűrűn a NER Zsoltból vásárolt villa kertjében a medencék vizét. Mert a magyar ember, ha nem lubickolhat mások kárára, akkor úgy érzi, hogy börtönben van. Nincs az az énségszikla, amely meggyőzni arról, hogy ne tegye. Maximum annyi jön le neki az aszályból, hogy azért a puskaport nem árt szárazon tartani. Hiszen az ellenség bárhol felbukkanhat, ott lapulhat, éberség, elvtársak. Olvasom ma az éppen felszámolás alatt álló közmédiának álcázott Polip egykori munkatársának, aki ma a kognitív diszonanciát hirdető csatornánál jeleskedik, úgynevezett írását. Amelyben éppen az átláthatóságot kéri számon az új kormányon. Alkalmasint az újonnan kinevezett alkotmánybíró kapcsán, akinek történetesen azonos a vezetékneve, a feltalálóként és feleségeit gálánsan kistafírozó ex-férként elhíresült propagandaminiszter legelső nejében. Az éberség, ugye? Percig sem lehet pihenni. Nem lennék a jogász professzor helyében, hiszen ritka családnevet visel, a mesterséges intelligencia segítségével azt sikerült kiszámolni, hogy legfeljebb néhány száz lehet ilyen Magyarországon. Aztán nézhetné magát, ha valamely turulmadaras családfa kutató megtalálna a rokoni szálat, amelyből kiderülhetne, hogy az egyik alkotmánybíránk valamelyik titkos kuzinja Rogán két számmal korábbi elhagyott felesége volt. A végére még két lépésben eljuthatunk odáig, hogy minden Tisza szavazó egyenesen Kun Béla nyuszójájáról származik. Szóval ezért van szükség ellenállásra, egyik kezünkben muskét, a másikban locsolócső, így kell ezekkel bánni, és így kell ádász tekintettel villámokat szórni trianoni kis hazánk ellenségeire, akik egy sajnálatos és előre igazán nem látható ok miatt pillanatnyilag a lakosság 4/5-ét jelentik. A szerkesztő Vénagy Gyöngyi, Józsa Márta vagyok, kezdünk a hírek után.
4: Klubrádió.
5: Tények,
6: vélemények.
4: Lényeg. A Klubrádió krónikája este. 18 óra múlt 4 perccel, ez a lényeg a Klubrádió hír összefoglalója, mikrofonnál Suba Krisztina. Híreink röviden: energiakrízis helyzet jöhet hétfőtől, jelentette be Magyar Péter.

0: A rendkívüli energiakrízis helyzet miatt bizonyos nagyfogyasztók termelését korlátozhatják, sőt, adott esetben ideiglenesen le is állíthatják őket. Amennyiben kell, a kormány akár kötelező jelleggel is beavatkozhat egy-egy nagyfogyasztó ütemezett ideiglenes lekapcsolásához.
1: A paksi erőmű eddig soha nem tapasztalt teljes reállítása, a dunamenti erőmű meghibásodása és a történelmi csúcs közelébe emelkedő fogyasztás várhatóan legkésőbb hétfőtől olyan kritikus energiaellátási helyzetet eredményezhetnek hazánkban, amelyel eddig soha nem szembesültünk Magyarország történetében. A rendkívüli helyzetben összehangolt munkára és rendkívüli összefogásra lesz szükség. A MAVIR ezért a kormány utasítására a mai naptól felszólít több tucat nagy feszültségű hálózatot igénybe vevő nagyfogyasztót, köztük akkumulátorgyárakat, cementgyárakat, vegyüzemeket, autógyárakat és egyéb üzemeket a kritikus idősávban az áramfelhasználásuk önkéntes korlátozására. A kormány feladata jelen helyzetben a Védelmi Igazgatási Hivatallal, a Paksi Atomerőművel, a MAVIR-ral és az MVM-mel együttműködve, hogy összehangolja az állami szervek, az energiavállalatok és a nagykereskedők, valamint a nagyfogyasztók tevékenységét és időben tájékoztassa a magyar embereket. A következő napokra több egymásra épülő biztonsági lépéssel készülünk. Elsőként mozgósítjuk a rendelkezésre álló hazai erőművi tartalékokat, és biztosítjuk a szükséges villamos energiaimportot. Ezzel párhuzamosan a nagyipari fogyasztóktól kérünk termelés átütemezést, önkorlátozást a legkritikusabb kora esti órákban. A kormányzati épületekben csökkentjük a fölösleges energiafelhasználást. Azt kérjük, hogy aki megteheti az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti sávon, kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztást eredményező tevékenységeket. Ide tartozik különösen az elektromos autók töltése és a légkondicionáló berendezések használata.
0: Importból a teljes villamos energiaellátás továbbra is megoldható, ezt mondja Balogh József, energetikai szakértő. Nem kell félni sem áramkimaradásoktól, sem lakossági áremelkedéstől, problémája csak a szolgáltatóknak lesz, akik drágábban kell, hogy megvásárolják az áramot.
2: Nagyon nagy baj, hogyha nem megy az atomerőmű Magyarországon, mert ugye az viszi a energiatermelés 40%-át. Nem tudunk vele mit csinálni. 82-ben, amikor ezt elkezdték tervezni, 86-ban ugye beindult az első blokk, senki nem gondolt erre, hogy A. nem lesz víz, B. ha van víz, az meleg lesz. Senki nem gondolt rá. Importból bármennyit lehet pótolni, tehát az nagyon jól működik, az európai rendszer tökéletesen működik, csak az a baj, annak ára van. A magyar lakosság ebből semmit nem lát. Ezt az egészet elverik a rendszerhasználati díjon, elverik mindenféle felhasználókon, de a lakosság ebből semmit nem lát. Ez ilyen szempontból tökéletesen meg van csinálva, csak hangsúlyozom, hogy nincs ingyen ebéd. Elektromból mindig lesz elég. Attól nem kell félni. Olyan nem lesz, hogy elmegy az áram. Itt az lesz a kérdés, hogy mennyi lesz az annyi.
0: Nagy erőkkel dolgozunk a vízellátás biztonságáért, ezt közölte Gajdos László. Az élő környezetét felelős miniszter azt mondta, megtesznek minden szükséges intézkedéseket. A drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz.
3: Kánikulai napok előtt állunk. Nem lesz könnyű ez a nyár, nem lesz könnyű ez a hét. Nagyon oda kell figyelnünk a legnagyobb értékünkre, az ivóvízre. Magyarországon mindenkinek rendelkezésére áll elegedő friss ivóvíz, de az extra fogyasztások ezekben a napokban bizony nehezen kiszolgálhatók. Arra kérek mindenkit, hogy gazdálkodjon felelősen az ivóvízzel. Ne mossunk autót, ne locsoljunk füvet. A fű is kibírja, az autó is kibírja ezt a néhány napot. De ha mindenképpen nagy vízfelhasználásról van szó, azt este tegyük meg. És nagyon kérek mindenkit, medencét most ne töltsünk. Az ivóvíz az nagyon fontos, hogy mindenkihez eljusson.
0: Befagytak az erőviszonyok. A Republikon júliusi kutatása azt mutatja, hogy a Tisza picit erősödött, a Fidesz enyhén gyengült. A Fidesz továbbra sem fér közelebb a Tiszához, 58-20-ra vezet a Tisza párt, miközben a biztos szavazók aránya visszacsúszott. A pártválasztók között szintén stabil a helyzet, itt a Tisza 68%-os támogatottsággal vezet, a Fidesz-KDNP 24%-ot ért el. A biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza 1%-pontot erősödött, így 69%-on áll, míg a Fidesz-KDNP támogatottsága 23%-ra csökkent. A Mi Hazánk 5-6% között mozog. Hon Gábor, politikai elemző, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke a Klubrádiónak azt mondta, az látszik, hogy a magyar társadalom többséget továbbra is támogatja a Tiszát, és a

0: párt mögötti szavazói bázis érdemben nem gyengült.
1: Mi azt látjuk, hogy nem rengették meg ezek az események Orbán megszólalása, vagy a köztársaság elnök jelölésnek a problémái a két létező párt támogatottságának mértékét továbbra is elképesztő magasságokban a Tisza. Nem láttunk még az elmúlt 36 évben 70% körüli tartósan, most már hónapok óta látható támogatottságot. Ez már nem a győzteshez húzás, itt már egy nagyon-nagyon széles társadalmi háttér az, ami megjelenik. Ugye 4 hónappal a választások után eredményekben. Egyik oldalon, másik oldalon pedig hát továbbra is nagyon mélyen van a Fidesz, és nem látszik, hogy fel tudna ebből a nagyon rossz helyzetéből állni. A magyar társadalom ezek alapján azt kell mondanom, és nem csak a mi kutatásunk, hanem a mások is, ahol volt pici mozgás, azt mutatja, hogy magyar társadalom nagy többsége ott van a Tisza párt Magyar Péter kormánya mögött, támogatja azokat a változásokat, amiket láttunk, és nem gondolja azt, hogy veszélybe sodrodott volna az ország. Azt hiszem, hogy ennek a kutatásnak egyébként a többieknek és az a tanulsága, hogy nincs itt arról szó, hogy ki szeretett volna a változás reményéből a magyar társadalom.
0: Év végéig alaposan átformálják a Fidesz parlamenti képviselőcsoportját. A 444 úgy tudja, várhatóan megszabadulnak azoktól, akik a 12 éves korlátozás miatt már nem látnak perspektívát a munkájukban, és ez az aktivitásukra is kihat. A jelenleg papíron 44 fős képviselőcsoport 10-15%-át, vagyis több képviselőt is lecserélhetnek a következő hónapokban. A belső feszültségeket jelzi, hogy a közelmúltban Gulyás Gergely lemondott a frakcióvezetésről, és Szijjártó Péter is vissza adta a mandátumát. Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója azt mondta a Klubrádiónak, hogy a lehetséges változtatásnak kétféle olvasata is lehet.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kétélű fegyver, és igazából így is meg úgy is el tud sülni, vagy van ennek egy jó indulatú és egy rossz indulatú értelmezése is. A jó indulatú pozitív értelmezése az az, hogy azért mégiscsak felismerik azt, hogy valami fajta változtatásra van szükség, és hogy a frakció a jelenlegi felállásában hát több okból sem alkalmas. Én azt gondolom arra, hogy betöltse azt a húzó szerepet, amit Orbán Viktor akár itt a tusványosi beszédében vizionált, hogy fel tudják mutatni a frakcióban az, hogy milyen alternatív ajánlata, milyen kormányképes ajánlata van a Fidesznek. Nyilván, hogyha ezen a felálláson most változtatnak, hogyha jó irányba változik ez, hogyha tényleg kedvelhető a választópolgárok által alkalmasnak ítélt politikusok kerülnek oda, akkor ez egy lehetőség a Fidesz számára. A negatívabb olvasata, vagy amiért rosszabbul is elsülhet, az az, hogy igazából tovább növeli a káoszt a Fideszen belül. Már eleve a választások után is volt egy nagy csere a frakción belül, tehát ugye nem azok ültek be a parlamentbe, akik egyébként listáról bekerültek volna, és akkor ehhez képest most jön egy újabb változás, tehát ez mind-mind azért egy ilyen belső instabilitásra enged következtetni.
0: A hírek végén a várható időjárással, ha következő napokban fokozódik a forróság és súlyosbodik az aszály. Legalább jövő hét közepéig forró, a legtöbb helyen száraz időre kell készülni, csapadék pedig csak elvétve várható. Holnap már 39 fokra kell készülni, és hétvégén meg lehet a 40 fok is. Jövök vissza a hírekkel, legközelebb 19 órakor.
3: A lényeget hallották. Esti gyors, a hírek háttere.
4: Döntött a parlament.
5: Összehangolt támadást.
0: Törvényjavaslatot
5: nyújtottak
6: be. Korrupciós botrányba
7: keveredett. Az inflációs adatok szerint
4: felfüggesztették mentelmi
0: jogát. Közleményben tiltakoztak.
5: Több ezren tüntettek.
7: Aláírták a megállapodást.
3: Esti gyors, a hírek háttere.
8: Beszélünk arról, hogy elkerülhetetlen lehet a paksi erőmű teljes leállítása, de mi lesz utána? A vízhiány miatt a lakosságnál is lehetnek drasztikus korlátozások. Az iskolák már új tankerületi vezetőkkel kezdik a szeptembert. Ugyanebben a hónapban kezd majd működni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, amelynek viszont nem lehet vezetője, sem Hadházi Ákos, sem Horváth András adószakértő. Pedig mindketten sokat tettek a NER lebontásáért. Kezdünk!
3: Esti gyors, a hírek háttere.
8: A Magyar Villamosművek közlése szerint a Duna rekord alacsony vízállása miatt 24-72 órán belül le kell állítani a paksi atomerőmű összes blokkját, amióta 1982-ben az első blokkot üzembe helyezték, azóta sohasem történt még ilyesmi. Itt van velünk a Szódi Attila, atomenergetikai szakértő, egyetemi tanár. Üdvözlöm, jó estét!
9: Jó estét kívánok!
8: Ez egy várható dolog volt? Tehát mondjuk például az előző hőkupora idején is voltak már olyan hangok, hogy baj lehet, de most tulajdonképpen mennyire volt ez tervezhető?
9: az előző hőkupola idején sokkal nagyobb volt a vízhozam a Dunában, és magasabb a vízállás. Ugyan akkor is megdőltek korábbi rekordok, de ennyire alacsony vízhozam akkor nem jelentkezett. Őszintén szóval az egész 2026-os nyárban sajnos benne volt ez a lehetőség. Én nagyon jól emlékszem, hogy 2018-ban, amikor az eddig mért legalacsonyabb vízállás bekövetkezett a Duna-Magyar szakaszán, akkor nyáron kezdődött az egész probléma, és aztán utána az alacsony vízállás, a legalacsonyabb vízállás az valójában október végére következett be. Mivel idén teljesen elmaradt a zöldár, gyakorlatilag tavasszal sem volt jelentősebb csapadék, nem csak hogy Magyarországon, hanem a Duna vízgyűjtő területén sem, és eleve úgy fordultunk bele a tavaszba, hogy a havas területeken, az alpesi területeken alig volt hó, ezért sajnos lehetett arra számítani, hogy baj lesz, hogy ennyire nagy baj lesz, azt szerintem senki nem gondolta. A klímamodellek sem jelezték azt előre, hogy ilyen jelentős visszaesés lehet a Duna vízállásában és vízhozamában. Ugye egy hónappal ezelőtt akkor a hőmérséklet okozott igazán problémát, ott még a vízhőmérséklet csak 25 fok környékén van, ez is persze már figyelemre ad okot, de nem ez okozza az aggodalmat és a beavatkozási szükségességet, hanem az, hogy túl alacsony a víz ahhoz, hogy mind a 8 turbinához ki lehessen emelni a szükséges mennyiségű vizet. Rendkívüli helyzet van tényleg, és azon túl, hogy rendkívüli, a komoly problémát az okozza, hogy nem látszik, hogy ez mikor fordulna át egy csapadékosabb időjárási helyzetbe.
8: És addig marad a leállítás?
9: Akár ez hetekig is így lehet. Igen, most nem lehet más tenni, egyszerűen az üzemeltetéssel szükséges vízmennyiséget fizikailag nem lehet kiemelni a Dunából.
8: Ez egyébként egy biztonságos dolog, úgy értem, hogy egy atomerőmű leáll, akkor ott csak folynak folyamatok. Erre biztosan modellezték előre, hogy hogyan lehet ezt majd megoldani, hogyha ilyesmi történik. Na de azért az ember úgy érzi, mintha nem élne biztonságban, nem?
9: A biztonsági rendszerek egy teljesen más fűtőrendszeren keresztül kapják a vizet, és ott jóval alacsonyabbra vannak helyezve ezek a gépek, illetve további tartalékok is vannak. Tehát a normál üzemhez szükséges vízmennyiség sokkal több, nagyjából 100 köbméter vízre van szükség másodpercenként ahhoz, hogy az erőmű működni tudjon. A biztonsági rendszerek működtetéséhez 3-4 köbméter víz másodpercenként elegendő. Ráadásul még egyszer mondom, hogy ott vannak tartalék megoldások, tehát ezt a 3-4 köbméter per másodpercig vizet akár mobil szivattyúkkal is fel lehet emelni a Duna alacsony szintje mellett is, arra a szintre, ahonnan már a beépített szivattyúk ezt meg tudják valósítani. Tehát az erőműnek a biztonságos hűtését fel lehet tartani ebben a komplikált helyzetben is, de a normál üzemhez szükséges vízmennyiséget sajnos ebben a pillanatban fizikailag lehetetlen bepumpálni az erőműbe.
8: Ugyanakkor ma azt mondta a miniszterelnök, hogy egy 10 milliárdos beruházásra meg lehetett volna valósítani az elmúlt években az új paksi szivattyú terep kiépítését. Ez megoldás lett volna?
9: Itt arról van szó, hogy a 70-es évek végén megtervezett és megépített paksi blokkokon, ugye az épületben vannak ezek a szivattyúk, ezek fix mélységben vannak, nem mozgathatóak, de a szivattyúk átalakításával azt a kritikus vízmagasságot, aminél még ezek működni tudnak, ezt lejjebb lehet vinni egy kicsivel. Tehát ezt meg lehetett volna valósítani, de nyilván egy atomerőműben a beavatkozások azok a hosszú engedélyezés, hosszú tervezést és gondos funkát igényelnek, hogy pontosan ez miért nem valósult meg, én erre most nem tudok választ adni, nem ismerem ennek a projektnek az ütemezését, de az kétségtelen, hogy beavatkozásra még van lehetőség, de ez időt igényel ez az átalakítás, ez egy komplikáltabb dolog. Az üzemidő hosszabbításhoz ez mindenképpen meg kell oldani, de szerintem további beavatkozásokról is beszélni fogunk a következő időszakban, mert nyilván elképesztően fontos az, hogy a magyar villamosenergia rendszer gerincét adó paksi atomerőmű, maga a paksi telephely az minden körülmények között működni tudjon. Úgyhogy itt egy hosszú távú megoldás kell, hiszen látszik, hogy a klímaváltozás ránk rúgta az ajtót, és sokkal inkább érezteti a hatását, mint azt korábban gondolni lehetett.
8: Ilyen körülmények között egyáltalán van még bármi értelme Paks 2-ről beszélni?
9: Van, mindenképpen kell a villamos energia ebbe a rendszerbe, olyan óvásból, ami karbonsemleges, és működik akkor is, amikor nem süt a nap és nem fúj a szél, most pedig esténként, éjszakánként ilyen időszak vár ránk. Igen, a Paks 2-re mindenképpen szükség van, de abban egyetértünk, hogy a Paks 2 esetében is végig kell azt gondolni, hogy az eredetileg gondolt hűtőrendszerek meg tudnak-e küzdeni egy ilyen problémával, mint amit most látunk a Paks 1 esetében.
8: Még egyet mondjam meg, hogy amikor majd remélhetőleg minél hamarabb újra lehet indítani az erőművet, az egy begyakorolt rutinszerű dolog, vagy pedig azért ott is van, ami hát nem tudom mikor indul be, mennyi idő alatt indul be, szóval vannak-e rizikófaktorok?
9: Mindenképpen vannak, itt ez egy hosszabb folyamat. Az erőmű 82-es indulása óta, ahogy önök is mondták itt a felkonferálásban, nem volt rá példa, hogy ne lett volna működő blokka a telephelyen. Úgyhogy több mint 40 év óta nem volt az az állapot, ami itt most 24-72 órán belül bekövetkezhet, és a visszaindítás az egy hosszabb folyamat. Nyilván azon is múlik, hogy hány napig vagy hány hétig fog fennállni ez az állapot, hogy egyáltalán nem működik blokka a telephelyen. Nagyon fontos kérdés az, hogy közben mi történik a villamos energiarendszerrel, mert én megmondom, hogy én azt látom a kritikusabbnak ebben a helyzetben, hogy maga a villamosenergia ellátásunk, a villamosenergia rendszer stabilitása hogyan lesz biztosítható ezek között a körülmények között. Szóval ez befolyásolja majd azt, hogy milyen protokoll szerint lehet visszaindítani a blokkokat. Ez egy bonyolultabb, hosszabb folyamat. Ez akár egy hetet is igénybe vehet, hogyha hosszabb ideig leállítva marad az erőmű, akkor akár egy hét is kellhet ahhoz, hogy a blokkokat egymás után majd szekvenciálisan vissza lehessen indítani.
8: És ki tudja, mikor lesz ez a hét? A Szódi Attilának, az atomenergetikai szakértőnek, egyetemi tanárának köszönöm szépen, itt volt velünk, további szépeket, viszont hallásra.
9: Hét estét kívánok én is.
3: Esti gyors.
8: Hát az, hogy nincs víz, az nem csak ott jelent problémát, ahol a paksi atomerőművet kellene vagy kellett volna hűteni, hanem tulajdonképpen mindenhol és mindenütt a lakosság is már gyakran a bőrén tudja érezni. Kurdi Viktor, a Vízközmű Szövetség elnöke van itt. Jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok!
8: Az kialakult asszályhelyzetet a kormány nemzet stratégiai veszélynek nevezte, de nem volt abban mindig biztos mindenki, hogy ez el fog tudni jutni a lakosságig, kiválve persze azokat a településeket, ahol azért évről évre van ebből gond. Hogy látja, hogy mennyiben súlyosabb a mostani helyzet a lakossági búvíz ellátása szempontjából, mint amit a korábbi években tapasztaltunk?
6: Azt gondolom, hogy a júniusi események azok nagyon ráirányították a figyelmet a vízellátó rendszerek sebezhetőségére is. A júniusihoz képest a mostani hőhullámnak az azonos időszakában azt látjuk viszont, hogy azért 5-10%-kal kisebbek lettek a vízigények az egy hónappal korábbi hőhullám hasonló időszakához mérve. Ennek az egyik oka szerintem az, hogy mindenféleképp hasznos volt a társadalomhoz közelebb hozni a vízszolgáltatással kapcsolatos kérdésköröket, és a felelős vízgazdálkodás irányába történő elmozdulás azt gondolom, hogy látható. A probléma úgy, ahogy az előbbi témában a paksi atomerőmű kapcsán is láthattuk, kapacitás oldalon jelentkezik, hiszen érzékeljük azt, hogy az utóbbi egy hónapban azzal, hogy a Duna vízállása jelentősen lecsökkent, azok a kutak, azok a parti szűrési vízbázisok, amelyek közvetlenül kavisszteraszon keresztül a Duna vizéből nyerik a vizet, ott megfigyelhető volt a kutak vízadó képességének csökkenése. Ez változó mértékű, van, ahol akár 30%-kal is tud csökkenni ez a vízhozam, van, ahol 5-10% körüli értéken állnak. Tehát ez mindenféleképp figyelmeztető jel arra vonatkozóan, hogy a következő 6-8 napban a vízellátás biztonságát megőrizhessük, és eljusson a víz a létfenntartásra mindenhova, ahol ott szüksége van rá.
8: Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy túl kell élnünk ezt a hőkupolát, amit most körülbelül 6 napra jósolnak talán, vagy valamihez hasonló, de hogyha nem esik az eső utána, akkor a helyzet azért nem tud automatikusan helyreállni, nem? Tehát még továbbra is fenn kell tartani ezt a vízhelyzetet, és mindenképpen arra kell nevelni a lakosságot, hogy legyen takarékosabb, és hát gondolom az ipari fogyasztókat is.
6: Így van, tehát tudatosan figyelni kell, hogy milyen célokra és mikor használjuk a vizet. És erre is van egy forgatókönyv egyébként a vízműveknél, hogy melyek azok az ipari fogyasztók, amelyeknek a korlátozását el kell rendelni a különböző kapacitás szegény időszakokban. Azt látni kell, hogy a lakosság vízellátását biztosítani szükséges, az intézmények, közintézmények, kórházak ellátását biztosítani szükséges, és utána jönnek azok az ipari szereplők, amelyek esetében meg lehet hozni felelősen azt a döntést, hogy kérik a fogyasztásuk mérséklését.
8: Rendre elő szokott kerülni, amikor a vízhiány problémája van, a budapesti agglomeráció története vagy települései. Most például a szentendrei Pismány település részen a megemelkedett vízfogyasztás miatt kellett vízkorlátozást életbe léptetni. Azt is szokták mondani, hogy egy, nem épültek ki a közművek ahhoz képest, amilyen ütemben költöztek ki a lakosok, kettő, pedig vannak olyan régiók, akikben olyan emberek laknak, akik direkt azért költöztek ki, hogy nagy házuk legyen, nagy medencéjük legyen, etc. etc. Van itt összefüggés, vagy ez csak egy ilyen spekuláció?
6: Az összefüggés abban van, hogy amikor ezek a településeken kiépült a víziközmű rendszer, akkor a falusias, kisvárosias település kapacitásaira épült ki. Az utóbbi 15 évben jelentősen megnőtt a lakosság, megszaporodtak az ingatlanok, megnőtt a vízigény, és ezzel párhuzamosan nem építették hozzá azokat a többletkapacitásokat kút oldalon vagy vezetékátmérő oldalon, amely a biztonságos vízellátást garantálni tudná. Ezen kívül van még egy fontos dolog, a geodézia és a magasságkülönbségek, hogy mivel a víz az mindig lefelé folyik, ezért a magasabban fekvő területeken, hogyha a kapacitásokat meghaladó vízigények mutatkoznak, akkor ott először nyomáscsökkenés, majd vízhiány áll be. És egyértelműen szükség lenne arra, hogy ezeken a víziközmű rendszereken együttműködés alakuljon ki a felhasználók között, vagyis ne locsolják el a völgyben a pázsitnak a locsolására azt a vizet, amivel fönt valaki zuhanyozni szeretne, vagy éppen főzni szeretne.
8: Világos, azt is szoktuk gyakran mondani, hogy a vízközmű vagy a vízhálózat az rendkívül rossz állapotban Magyarországon, hosszú ideje óta nélkülözi a fejlesztést és a karbantartást. Ha mondjuk nem szivárogna el annyi víz a földbe, mint amennyi elszivárog ivóvízről beszélek, amiatt, hogy a csövek, lyukasak, csőtörés, etc., akkor az a lakossági ellátás szempontjából jelentős javulást vagy jobb helyzetet eredményezne.
6: Ha most megnézzük, hogy az előző hőkupola esetében talán 200-250 településen volt vízkorlátozás, és azt mondanánk, hogy ezeken a településeken a hálózati veszteség egy szempillantás alatt fele annyi lenne, mint jelenleg, akkor azt gondolom, hogy a vízkorlátozásra ítélt települések száma jelentősen csökkent volna, de biztosan nem lett volna zéró. Tehát sok esetben azt látjuk, hogy a kapacitásukat meghaladó vízigények nem 10-20%-kal voltak magasabbak, hanem 30-50%-kal. És azt látjuk, hogy ennek a jelentős része, sőt azt mondom 90%-a nem az ipari üzemekhez kapcsolódik, hanem a lakossági vízhasználathoz. És ott is elsősorban a házi kerteknek a tömlővel történő, csapvízből történő locsolásához. És ez pedig azért van, mert az utóbbi időben a talajvíz szint csökkenése miatt kiapadtak azok a házi kutak, amelyek korábban a kiskerteknek a locsolási célú vízigényeit kielégítették, és mivel a kiskert tulajdonos nem akarja elengedni a dísznövényeket vagy haszonnövényeket a kertjébe, ezért is a csapvíz elérhető, ezért a csapvízzel pótolja ezeket a vízigényeket.
8: Azt mondta Gajdos László miniszter, hogy drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadunk vissza az újabb aszályos időszakban. Mi lehet még drasztikus? Mindenkit érint mondjuk a vízkorlátozás, vagy mi lehet az a pesszimum, ami még várható ettől a helyzettől?
6: Én azt gondolom, hogy a miniszter úr arra gondolt, hogy azokon a településeken, víziközműrendszereken, ahol beáll a kapacitás kihasználtságának a veszélye, tehát hogy nem lesz víz a lakosság és a közintézmények számára, ott drasztikus vízkorlátozási intézkedéseket fognak bevezetni azon felhasználók esetében, akik nem a lakosság körébe tartoznak, vagy éppen nem a közintézmények körébe tartoznak. Tehát én elsősorban erre gondolok a vízkorlátozás esetén az autómosások, a medencevíz visszatöltések, vagy a medencék cseréjének, medencevíz cseréknek a megvalósítására, tehát ilyen típusú vízigényeknek az abszolút visszafogására. Ezt követően pedig az ipari üzemek, a nagyobb ipari üzemek vízfogyasztásának a visszafogására.
8: Kódi Viktor, a Vízközmű Szövetség elnöke, köszönöm, hogy itt volt és elmondta mindezt. Viszont hallásra.
6: Viszont hallásra, köszönöm én is.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
8: Sajnos nagyon közeledik a szeptember, legalábbis a diákok szempontjából bizonyára sajnos, hogy még vakációznának. Ugyan van még egy hónap, de az oktatás irányítás gyökeres átalakításáról döntött a kormány. Nem szűnnek meg a tankerületek, marad a Klébergyel központ, csak nagyon más lesz. Mi lesz ebben a nagyon más? Kérdezem Totyik Tamástól, a Pedagógusok Szakszervezetének elnökétől. Jó estét kívánok!
10: Jó estét kívánok!
8: Szóval mi változik? Hát, hogy mit látnak?
10: Pontosan még mi se tudjuk, mert nem látunk jogszabályszöveget, kodifikált jogszabályszöveget, hogy akkor ezek a feladatkörök hogyan fognak megoszlani a fenntartók között. Hogyan fogja a kormány az önkormányzatoknak azt az igényét kielégíteni, hogy ők visszakérik az oktatási intézményeket, és ők szeretnék a fenntartó szerepét eljátszani. Ha ez történik, akkor hány tankerületre lesz szükség, hogy augusztus 20-án hogy fogják akkor a tankereteket meghirdetni? Ha a Klébergyel központ, ahogy a magyar Péter miniszterelnök úr a tájékoztatóba, Facebook bejegyzésébe mondta, mi lesz a Klébergyel központtal, hogy ők egy oktatáskutatófejlesztő intézet lesz, akkor ez az intézet a...
8: Hiszen van is új igazgatója a Sinkő Edit személyében.
10: Így van, akkor ez most ki fog kerülni, ez a típusú feladatkör az oktatási hivataltól, mert most ezt az oktatási hivatal látja el több-kevesebb sikerrel. Mi lesz a pályázatok kiírásánál, milyen feladatot fognak ellátni a tankerületek? A költségvetésnél most a tankerületek külön-külön fognak költségvetési igényben nyújtani a kormánynak, vagy hogy lesz? Hát ezeket a feladatköröket tisztázni kellene egy jogszabályba, és ezután tudnánk átfogó képet mondani. És arról nem is beszélve, hogy mi lesz a helyzet a szakképzési centrumokkal, mert ezekről egy hang sem esett, az átvilágításukról, mi lesz az óvodákkal, azok ott maradnak az önkormányzatoknál, tehát ezeket a kérdéseket jó lenne, ha tisztán láthatnánk. És a legfontosabb, hogy történt egy átvilágítás a tankerületi központoknál. Milyen ennek az eredménye, mit állapítottak meg az átvilágítások során, mert szerintem ennek a függvényébe kellene a további lépéseket meghatározni.
8: Igen, hát a közlés szerint augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton meghirdetik, ami azt jelenti, hogy legkésőbb augusztus 20-áig csak világosan látszik majd, hogy mire pályáznak azok az emberek, akik szeretnének ide pályázni.
10: Hát ez lenne a legfontosabb, mert akkor... ide egy jogszabálytervezetet kellene. Ugye a köznevelési törvényt és a pedagógusok új életpályáról szóló törvényt, ezeket módosítani kellene a fenntartói feladatok tekintetében. A költségvetési törvény előkészítéséről nem is beszélve, mert azért, amiről miniszter elnök úr beszélt a délelőtt folyamán, azért mi azt tapasztaljuk, hogy a tankerületek jelentős része alul finanszírozott volt az elmúlt időszakban, és azokat az elvárásokat nem tudták teljesíteni, amit támasztottak velük szembe. Tehát ez is nagy kérdés, hogy akkor a finanszírozás hogy fog megoldódni, ha ezeket így szétaprózzák az intézményhálózatokon keresztül.
8: Lehet, hogy rossz a hasonlat, csak nekem úgy tűnik, mint hogyha úgy beszélnénk erről mondjuk a kórházakról, hogy mindenki tudja, hogy nincs rá elég pénz, és hogy ráadásul rossz rendszerben költik el és számolják el a pénzeket. A központokban is, a Klébergyel központban is az történt, hogy sokszor sok milliárd forint kiegészítő támogatást kellett adniuk a tankerületeknek, mert egyszerűen nem volt jól kalibrálva az a pénz, amivel gazdálkodtak, vagy gazdálkodhattak, vagy esetleg elszórták valahova, nem tudom.
10: Ez egy tökéletes megfogalmazás. Pontosan ugyanebben a helyzetben szenvednek az oktatás irányítás is. Arról nem is beszélve, hogy egy olyan rendszert tartanak működésbe, amelyik egyszerre szegény és egyszerre pazarló is. De azért lássuk be, hogy az oktatás vagy iskolahálózatot fenntartani, ahol 40-50 gyerek van, az pedig emészti a pénzt. Tehát ott más finanszírozási módnak kell lenni. Tehát ezek olyan kérdések, amelyeket a kormánynak nagyon rövid időn belül tisztázni kell, és ezeket a pénzügyi forrásokat meg kell teremteni. Ráadásul, ha a kormánynak az oktatási reformjait nézzük, az egyértelműen látható, hogy ezeket a reformokat csak úgy lehet végrehajtani, hogyha több pénzt tesz bele. Egyébként halálra lesz ítélve a reform, és ugye, mint tudjuk, pénzbe most nagyon nem dús fel ez a kormány, hogy ezeket meg tudja finanszírozni.
8: Hogy látja ön is, mint érdekképviselő, és azok a pedagógusok, akikkel kapcsolatban áll, hogy az, hogy a központnak a középirányító szerepe megszűnt, és hogy a közvetlen az oktatási és gyerekügyi minisztériumhoz tartozik majd az oktatás irányítása, az mennyire okozott felszabadulást, vagy mennyire gondolják azt, hogy önmagában csak egy lépés, az már közelebb vezet egy konszolidációhoz és egy az oktatáshozról való társadalmi normál hangvételű párbeszédhez?
10: Hát ha a rendszernek ugyanaz a működése marad fent, ami eddig volt, akkor nem lesz semmi változás az, hogy most egyik helyről a másik helyre áthelyezzük. Tehát azért azt látni kell, hogy akkor a feladatkörök hogyan fognak megoszlani. A finanszírozás ehhez hogy fog menni, és a személyi feltételeknél mi fog történni. Mert azért az nem előremutató, ami a szakképzésben is történt, hogy a kancellár rendszert megszüntették, és akkor a centrum igazgatóknak meg olyan feltételeket szabtak, mint ami a kancelláraknak volt annak idején meghatározó. Tehát ez így nem fog jóra vezetni, tehát ez egy átláthatóbb rendszernek kellene lenni, és egy tisztább rendszernek kellene lenni, és ez az az ígéret, amire szerintem a Tisza párt a pedagógusokat megnyerte, hogy ők egy átlátható rendszert akarnak. Csak ez most még nem látszik.
8: Kötelező nyári kérdés, hogy állnak most a pedagógus hiánnyal? Látszik-e már, hogy mekkora vagy meddig lehet ezt még valahogy korrigálni?
10: Korrigálni, az álláshirdetések azok nagyjából ugyanakkor arányt mutatnak, mint az előző években. Azt is látjuk, hogy a nyugdíjas visszafoglalkoztatottaknak a száma emelkedett, tehát ezek nem fognak, tehát ezek nagyon nem változtak. Valamennyire emelkedett a pedagógusoknak a létszáma a béremelésnek köszönhetően, ezt el kell ismerni. Viszont a nagyon súlyos probléma az, hogy a sérült gyerekeknek, tehát a gyógypedagógiai, az autizmussal, a fogyatékkal élő gyerekeknek.
8: Sajátos nevelés igényű, stb.
10: Igen, tehát ezeknek az ellátása viszont drasztikusan megemelkedett, az elmúlt 20 év alatt duplájára emelkedett, itt viszont nagyon komoly munkaerőhiány mutatkozik. Tehát vannak, amiből többletünk van, például magyar tanárból, meg történelem tanárból, de kémia tanárból nincsen több, és azért a délelőtti miniszterelnöki kommenthez annyit azért hozzá szeretnék fűzni, hogy nem lesz több kémia tanár sajnos a rendszerbe, amennyi jelenleg az egyetemeken és a főiskolákon van, az nagyjából a nyugdíjba vonuló pedagógusoknak a 30%-át fogja csak fedezni. Tehát itt ettől nem lesz több pedagógus.
8: Ha mindenki bemarad a rendszerbe és nem hagyja ott. Tocsik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke, köszönöm, hogy itt volt és elmondta mindezt. Viszont hallásra.
10: További szép napot.
3: Esti gyors.
8: Megalakult a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, éppen lehet pályázni az elnöki és alelnöki pozíciókra. Azt hiszem, hogy 29-től, július 29-től augusztus 16-áig, aki itt van velünk, Horváth András, ellenőrzési szakember, az adóhatóság, akkoriban az APEC korábbi munkatársa, akit sokan emlegettek ennek a hivatalnak valamilyen pozíciójára. Jó estét kívánok!
11: Jó estét kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat.
8: Úgy gondolja ön is, hogy vagy voltak ilyen elvárásai, voltak-e a közegének olyan várakozásai, hogy be tud segíteni ebbe a munkába, ami szerintem az egyik legfontosabb elvárása a lakosságnak, a szavazóknak a Tisza fele?
11: Hát persze, meg a másik intézmény, aminek a vezetésére próbáltak, ugye...
8: Adóhivatal?
11: Az adóhivatal, tehát a közönség próbált erre orientálni, meg egyáltalán a döntéshozókat orientálni, de hát ugye a pályázat, pár hete beszéltünk épp itt a klubrádon arról, és akkor föltették ugye a kérdést, hogy pályáznék-e a novelmeti posztján, és akkor azt mondtam, hogy várjuk ki a végét, hogy mik lesznek a pályázati feltételek. Tehát azért nagyon nem volt meglepő az, hogy ott mik a pályázati feltételek, és hát az sem, hogy itt is ilyen kizáró tényezők vannak a pályázati feltételek között. Viszont amikor megláttam ugye ezt, hogy az egyik elnök helyetteste vagy, a Mészőszörési Javata egyik elnök helyettesének kifejezetten előírás, hogy legyen 15 éves magos gyakorlata, akkor mindjárt azt mondtam, hogy akkor nézzük meg a többi feltételt, és ha ez tényleg így van, akkor pályázzunk. De hát kiderült, hogy ez nem így van, hiszen egyrészt ugye nekem 14 és fél éves gyakorlatom van a NAV-nál.
12: Lehet, hogy ez egy ilyen célzott jogszabály volt, hogy esetleg ne férjen bele?
11: Ugye ezt most nem tudjuk azért megállapítani, de valószínűsíthető, hogy igen, ami megint a célzottságát mutatja, hogy a NAV pályázathoz képest egyébként nyitottak itt a kiírásban, ugyanis itt megjelent a főiskolai végzettséggel, valaki gazdasági főiskolát végzett, az már pályázhat egy 15 éves gyakorlattal. Ugyanakkor az államtudományi végzettséget, az állami gazdatás főiskola esetében ugye nincs meg, és úgy írtnak ki a pályázatot, hogy csak olyan pályázhat, akinek ez a tudományos fokozata is megvan. Na most ugye egy nagyon fontos dolog, én többször is írtam az elmúlt hetekben erről, hogy az én beállítódásom, az ilyen posztoknak a pályáztatásánál nem az, hogy ki milyen pozícióba volt előtte, vagy meddig volt pozícióba, vagy mennyi időt töltött el ezen a területen, hanem az, hogy van-e olyan valaki a pályázói oldalon, akinek megvan a rátermettsége, a tapasztalata, a hozzáértése, egyáltalán a képessége ahhoz, hogy eljárta azt a pozíciót, ami a pályázati kiírásnak a tárgya. És akkor valamilyen szinten ehhez kellene igazítani a pályázati feltételeket. Ez nem azt jelenti, hogy arra a személyre kellene kiírni, hanem hogy ki kéne nyitni a pályázati feltételeket más irányba is.
12: Most az elnökökre gondol, bocsánat, vagy az alelnökökre? Mert az elnöknek még úgy tűnik számomra, hogy ez egy nyitottabb dolog, mint az alelnököknek a feltételrendszere, és az alelnökök közül pedig azt hiszem, hogy egyre lehet pályázni, mert a többieket az ügyészség jelöli.
11: Nem, négy elnökhelyettes van, abból három gyakorló ügyészek közé kerül ki, tehát az az alapfeltétel. Akkor ugye, ahol a közpénzügyi elnökhelyettes ott NAV-os gyakorlat, és való igaz, hogy az elnökhelyettesre még ilyen NAV-os gyakorlat, tehát ellenőrzési gyakorlat sincs előírva, hanem az van, hogy lehet pályázni társadalomtudományi, politikatudományi végzettséggel is, tehát ez röhelyes módon gyakorlatilag olyanok is pályázhatnak, akik mondjuk politológusként...
12: Úgy érzik, hogy ők jók.
11: Bölcsészként végeztek, vagy pszichológusként, mondjuk pszichológus, az rátérni sok mindenki, az oké, de hát azért tényleg ezzel azért nem kéne viccelni, illetőleg amikor kiírunk egy pályázatot, akkor azért nézzük már meg szakemberekkel, hogy mit csinálunk, és a dolgok ne legyenek benne, meg olyanok, amik gyakorlatilag értelmezhetetlenek, és itt az az érdekes, amiről ugye írtam is, hogyha például a három ügyész elnök helyettes van, és mondjuk az elnök az meg mondjuk politológus lesz, akkor nagyon érdekes, hogy ott fogja irányítani ezt a hivatalt, meg egyáltalán az ügyészekkel, hogy fog.
12: Még két dolog, az egyik az, hogy a civil szervezetek is részt vehetnek a meghallgatáson. Ennek látja értelmét, vagy látja egyáltalán a legalább annyi pozitívumát, hogy valamilyen szinten átvilágíthatóbb, áttekinthetőbb lesz majd az eljárás, aminek során kiválasztják ezeket a vezetőket a vagyon visszaszerzési hivatal élére?
11: Én korábban arról is írtam, hogy a szűrő az nagyon nem mindegy, tehát hogy kik azok, akik ezeket a pályázatokat szűrik, elbírálják, és hogy ide be kéne engedni szakembereket. Ha vannak olyan civil szerveződések, ahol vannak ilyen szakemberek, akkor az pozitív fejlemény, hogy beengedik őket. Én úgy hallottam ezzel kapcsolatban egyébként, hogy egy civil szervezetet említettek. Nem tudjuk, hogy melyik lesz az a civil szervezet. Lehet olyan, aki esetleg rálát erre a történetre, de akár itt még az is lehet, hogy nem csak civil szervezeteket vonnak be, hanem például olyan embereket, akik mondjuk a NAV-nál, vagy valamelyik nyomozati szervnél olyan munkát végeztek, hogy esetleg képesek lehetnek ilyen pályázatoknak a szűrésére.
12: Azt az írást, amit említett ön is, abban megemlíti a végén, hogy gyakorlatilag például nem csak önt, hanem Hadházi Ákost, akivel mindjárt beszélgetek, és kizárják a pályáztathatók vagy pályázhatók sorából. Tehát, mint hogyha egy kicsit másként kellett volna gombolni ezt a kabátot, nem?
11: Igen, ezért mondtam, hogyha vannak olyan ismert, és az asztalra nagyon sokat lehetett emberek, akik akik alkalmasak lehetnek arra, hogy ilyen vagyon visszaszerzési hivatalt vezessenek, vagy közreműködjenek annak a munkájában, akkor úgy kéne a pályázati feltételeket megállapítani. Itt is ugye azt, hogyha társadalomtudományi végzettsége lehet, akkor például orvostudományi végzettsége mélyre lehetne. Ugyanakkor Hadházi Ákos nem csak egy állatorvos, hanem gyakorlatilag ő a korrupciós az magyarországi élő lelkiismerete, nyugodtan lehet ezt mondani, akinek a munkája nélkül lehet, hogy nem lett volna kormányváltás se 2026-ban.
12: Ahogy az ön munkája helye.
11: Ha ilyen embereket kihagynak egy vagyonvissza hivatalnak a munkájából, akkor megkérdőjelezhetem azt, hogy mennyiben beszélhetünk rendszerváltásról. Ugyanazok az emberek feketék ennek a rendszernek is, mint amik a korábbi rendszernek is feketék voltak. Mert ezekből a pályázatokból, illetve ezekhez az emberekhez való viszonyulásból sajnos ez látszik.
12: Horváth András ellenőrzési szakember, az adóhatóság korábbi munkatársa, nagyon köszönöm, hogy elmondta mindezt, viszont hallásra.
11: Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, viszont hallás.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
12: És itt van velünk Hadházi Ákos, jó estét kívánok.
13: Jó estét kívánok.
12: Mit szól ez?
13: Nem szeretnék ezzel, úgy tudom, nem erről.
12: Persze, csak hát nyilván nem tehetem meg, hogy nem kérdezem meg.
13: Igen, lehet, hogy majd, tehát van róla véleményem, most erről nem szeretnék különösebben beszélni. Vannak nagyon sokan, akik alkalmasak egy ilyen hatóságnak a vezetésére, és nagyon reméljük, hogy ilyen vezetőt fognak találni.
12: Hát ez valamennyiünk érdeke, meg egyáltalán szerintem leginkább a kormánynak érdeke, mert annyira identifikálta magát abban, hogy megpróbálja a vagyon visszaszerzést elérni, miközben egyébként ez nyilván más partnerek is kellenének. Ön most Simonka György egyik büntetőügyéről beszélt, vagy közölt a minap, amiből az derül ki, hogy iskola példája annak, hogy lehet megúszni egy korábban elkövetett ügyet. Mesélje el, hogy mit történt. Nyilván számos Simonka ügy van, de ez most egyik a sok közül.
13: Igen, ez nem a legfontosabb, de azért több minden kérdést felvet, vagy több minden tanulsága van. Ugye ő tavaly, milyen régen volt már, tavaly télen beszélt, vagy írt egy posztot, ahol ott veszekedtek ott a régi békési fideszesekkel, és akkor egyiknek odaszólt, hogy hát mit ugrálsz, hát én raktalak oda téged a Széchenyi program irodához egy jól fizető kamu állásba, ahol gyakorlatilag ezzel szó szerint bevallott egy bűncselekményt, hiszen egy alkalmatlan embert túlfizetve fölösleges helyre úgymond berakott, úgyhogy országgyűlési képviselőként ehhez semmi joga nem lett volna. Ez maga a hivatali visszaérés, meg a befolyással üzérkedés. És akkor én ebbe tettem egy feljelentést, amivel az elején nem történt semmi, de hát aztán a kormányváltás után kaptam egy nyomozást lezáró határozatot, ahol viszonylag korrektnek tűnően azt mondták, hogy megnézték, és ez az ember 2013-ban került a Széchenyi program irodához, és hát ugye ennek alapján ezek a bűncselekmények hivatali visszaélés meg befolyásoló ízérkedés már elévültek. Tehát ez történt most, nem kétlem egyébként, hogy elévült, csak azért vannak ennek tanulságai, leginkább az, hogy Simonka ügyben nagyon sok más ügy is van, több milliárdos Európai Uniós csalások, hatalmas hálózatokat épített ki, és ennél az volt a Poltnak a stratégiája, hogy muszáj volt elindítania a nyomozásokat, az egyikben vádemelés is volt, az általam adott feljelentésben még nem jutott el 10 év után sem a nyomozás végéig, de ugye ezeket nagyon el lehet húzni, borzasztóan el lehet húzni, még akkor is, hogyha látszólag mindent rendesen csinálnak, mert minden apró részletet tisztáznak, minden tanút meghallgatnak. Na most, ha ez történik, ez teljesen alkalmas egy ügynek az elaltatására. Tehát amit én a mai posztban javasoltam az új kormánynak, hogy nem arra kellene törekedni, pláne ennek a hivatalnak sem arra kellene törekedni, hogy azonnal úgymond mindent az utolsó szögig kivizsgáljunk. Bőven vannak olyan elkövetések, ahol egészen egyszerű, oda kell menni, meg kell nézni például a lélegeztetőgépeknek nevezett horkolásgátló készülékeket, és akkor már be is lehet vinni azt, aki ugye aláírta azt a szerződést, az meg majd jó esetben, ha nem hülye, akkor meg elmondja, hogy kiutasította erre, és hogyha ez történik, akkor meg már be lehet vinni ugye a Seattle-t. Tehát én azt javaslom, annak nem örülnék, hogyha itt most olyan nagyon sok ügy párhuzamosan elindulna, és próbálnánk ugye minden részletet fölgöngyölíteni, megvan ennek a helye, meg lehet ezt csinálni majd a következő 10 évben, viszont a fő elkövetőknek, azoknak már most is börtönben lehetne a helye, tehát egy picit ebben persze türelmetlen vagyok, mondhatják, vagy türelmetlen, hogy csak április óta még csak néhány hónap telt el. Én meg azt mondom, hogy egyrészt maga ez a hivatal is egy kicsit lassan áll föl, reméljük, hogy azért ez amilyen hamarabb meg fog történni, de a hivatal nélkül is a fő elkövetők közül már jó néhány már előzetesben lehetne, és ezt meg is kell csinálni, ezzel teljesen egyetértek Lech Walesával, a lengyel korábbi elnökkel, aki ezt üzente majd a Péternek, hogy nem kell félni, ezt meg kell csinálni bárcán.
12: Igen, és hát gyakorlatilag például a Simon Gőgy, azért is örültem, hát idézőjelbe, hogy előkerült, és mondtam, ez számomra az, hogy egy ember, akihez annyi bűncselekmény tapad, akinek a vádemelési javaslatában 9 év szabadságvesztés és nem tudom, vagyonelkobzás is szerepel, és miközben nyugodtan ott polgármesterkedik puszta ott lakán, és még meg is választják, ez azt hiszem, hogy sok mindent elmond az elmúlt 16 évről.
13: Hát igen, erről van szó. Tehát a 2012-ben követte el azt a milliárdos csalást, ami miatt 2021-ben került a vádlottak padjára, és azóta is zajlik úgymond a bíróság eljárás közben, megválasztotta magát Kusztótlak a polgármesterének, meg ugyanaz a kör, amelyik ugye egy milliárdokat lopott korábban, és még egyszer mondom, az én feljelentésem az már 10 éve nem sikerült ugye lezárni azt a nyomozást. Eközben az elmúlt 4 évben még 400 millió forintot sikerült fölvenniük támogatást ugyanezeknek a...
12: Tudta, hogy Gyulán éttermet nyitott?
13: Azt nem.
12: Gyulai tudósítónk jelentette. Oké. Akkor majd innen folytatjuk. Simonka, szerintem örök Hadházi Ákos, nagyon szépen köszönöm, viszonthallásra.
13: Köszönöm, viszonthallásra.
3: Esti Gyors.
12: Lech Walesát igazán véletlenül idéztük itt meg, de Lengyelország lesz a következő témánk. Gordó István, Lengyelország szakértő, szervusz, jó estét!
14: Szervusz, jó estét minden kedves hallgatónak!
12: Eredetileg a koalíció meg a PISZ-nek a felbomlásáról akartunk volna csak beszélni, de hát azóta történnek a dolgok, és becsapódott Lublintól 40 kilométerre délre. Igaz, szerencsére egy lakatlan területen egy cirkáló rakéta, aminek következtében keletkezett egy 10 méteres kráter, és gondolom belpolitikai és külpolitikai hát felháborodás is.
14: Hát félő, hogy ez egy olyan esemény, ami a másik témát, ami pedig nagyon aktuális lett volna, a jog és igazságosság pártján belüli szakadás, arról beszéltünk volna, de ez azt hiszem megér nem csak egy misét, hanem pár perccel többet is az elgondoltnál, hiszen ma hajnalban, azt hiszem 3 óra 40 perckor hatalmas robbanás rázta meg a lublini vajdaságot. Ahogy említetted, igen, ez Lublin városa, ami egy nagyváros, kultúrváros, tehát sűrűn lakott, a lengyelek és a külföldi turisták egyaránt nagyon-nagyon kedvelik, és viszonylag közel, hát 80 kilométerre van a határtól maga Lublin, az esemény pedig 40 kilométerre a határól történt, és a híradások arról tudósítottak, hogy olyan azonosítatlan tárgy jelent meg a lengyel égbolton Lengyelország felett, amelyet az oroszok szoktak használni az Ukrajna elleni éjszakai támadások során. Aztán kiderítették, hogy egy F-6-ost rögtön riadóztattak is, mármint a lengyelek.
12: Vadászgépet.
14: Vadászgépet riadóztattak, hogy elfogják a behatolót, de hirtelen eltűnt a radarok képernyőjéről. Itt egy kis fényszakadás történt, viszont a nap folyamán helyszínre utazott Donald Tusk, mindjárt elmondom, mit jelent ez a fényszakadás, és pontosan elmondta, amit te a bevezetődben, hogy egy CH-101-es típusú cirkáló rakéta volt, ami Lublintól 40 kilométertől egy valóban 10 méter átmérőjű és 5 méter mély krátert okozott, és ilyenre még nem volt példa, és ráadásul a miniszterelnök soha még nem utazott, hogy annak ellenére, hogy nem ritkák, nem azt mondom, hogy minden héten történik ilyen, de azért havonta egy-két eltévedt rakéta átkerül a lengyel határa, és hát eléggé furcsa helyzet alakult ki, viszont a lényeg az, hogy az adás, mielőtt én sorra kerültem volna, nem sokkal a Lublin ügyészség szóvivője megerősítette a kormányfő azon bejelentését, hogy igen, biztosan rakétáról van szó, mert Tusk hozzátette, hogy feltételezések, megbízható információk szerint, de nem biztos, és akkor aláhúzta a szóvivő, hogy igen, rakétáról van szó, és nem egy drónról, ami eddig volt a gyakorlat, hát most egy fokot léptek az oroszok előre.
12: Gondolom Tusk nem ment volna oda, hogyha nem minősítette volna nagyon komolynak a helyzetet.
14: Rendkívül komolynak minősítette, de van egy érdekes esetemnél, az egésznél. A véletlenek is lehetnek, de én nem hiszek különösebben ebben. Ugyanis a lengyel elhárítás jó ideje jelzi, hogy bármikor sor kerülhet a provokációra, ők pontosan látják a rendszerességet, hogy a lengyel égbolton megjelennek. Vagy rakétaszerű, nem tudják pontosan beazonosítani mindig, de a drónokat igen, és illetve a maradványait megtalálják. Lehet persze kombinálni most, hogy ez a mostani provokáció volt-e vagy sem. Én annak nevezem, hiszen a lengyelek is annak tartják egyértelműen, és közvetlenül, ebbe gondoljunk bele, hogy közvetlenül azután történt, hogy Zelenszky találkozott az USA-ban Trumppal, és utána...
12: És elérte azt, hogy a Patriot rakétákat gyárthassák, vagy használhassák Ukrajnában, ami egy óriási dolog volt, és az nyilván egy rossz hír az orosz hadseregnek.
14: Pontosan, és utána tegnap történt, Donald Tuskkal találkozott Lublinban. Igen, Lublinban, ami 80 kilométerre van az ukrán határtól. Elképzeled, hogy véletlenül odaszáll egy ilyen cirkáló, micsoda rakéta? Hát valószínű, hogy nem. Tulajdonképpen én annyit mondanék még ebben a kapcsolatban, hogy gondoljunk bele, milyen lehet a közhangulat Lengyelországban, amikor visszatérő téma, hogy a határnál, illetve azért beljebb is bőven található olyan kráterszerű készítmény, képződmény, amit az orosz különböző drónok okoznak. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ennek ellenére nincsen pánik Lengyelországban, de készülnek arra, hogy valamit tegyenek. Ne felejtsük el, hogy talán egy-másfél évvel ezelőtt Varsó főpolgármestere adott egy olyan utasítást, hogy a főváros, tehát Varsónak a metróállomásait úgy módosítsák, hogy esetleges orosz támadás esetén azt más célokra, mondjuk egy óvóhelyre föl tudják használni. Tehát van bizonyos hatással a lengyel lakosságra ez, mondom, nincs pánik, nem félnek, de plusz felelővigyázatosságból azért megteszik azt, amit szükséges.
12: Szerintem gondolom, hogy a PiS párszakadását, egy frakció szakadását egy következő alkalommal fogjuk majd még elemezni, de azt azért megkérdezném tőled, hogy a lengyelországi politikai pártok, ugye a magyarországiak, hogyha valamilyen válsághelyzet van, akkor mindig rájönnek ennek a válságnak a kommentálására, hogy ők fel tudják-e használni, használ-e valakinek, hogy erről beszél már, mint erről a becsapódásról és a fenyegetettségről?
14: Még idáig nem jutottak el, annyira friss ez, hogy mondom, hogy ez éjszaka történt, az éjszaka hajnalban 3 óra 40 perckor, ahogy adják a hírügynökségek, tehát arra, hogy megszólaljon egy-két az államfő, megszólaljon ugye Donald.
15: Kulturton. Am 11. Februar war Equal Pay Day, ein Aktionstag, an dem sichtbar wird, wie groß der Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern in Österreich ist. Laut der Gewerkschaft GPA verdienen Frauen hierzulande im Durchschnitt 11,6% weniger als Männer. Das heißt, Frauen arbeiten statistisch gesehen rund 40 Tage im Jahr ohne Bezahlung. Für Frauen bedeutet dieser Unterschied nicht nur ein geringeres Einkommen im laufenden Jahr, sondern es zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Erwerbsleben mit spürbaren Folgen für finanzielle Sicherheit, Lebensstandard und später auch für die Pension. Der Equal Pay Day soll Diskussionen über Ursachen und mögliche Maßnahmen anstoßen, etwa in Bezug auf Arbeitszeitmodelle, Branchenunterschiede, Karrierechancen oder Gehaltstransparenz. Mit Blick auf den 8. März, den Internationalen Frauentag oder auch Feministischen Kampftag genannt, rücken Fragen der Gleichstellung wieder besonders in den Fokus der Öffentlichkeit. Themen wie Einkommensgerechtigkeit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder die Verteilung von Care-Arbeit stehen dabei regelmäßig im Mittelpunkt gesellschaftlicher und politischer Debatten. Darüber möchte ich heute mit Sandra Kraus von der GPA sprechen. Die GPA ist zuständig für Angestellte in der Privatwirtschaft, also unter anderem für Journalistinnen und Journalisten, Beschäftigte im Handel, in der Hotellerie, im Verkehr sowie Teile des Pflege- und Dienstleistungsbereichs. Sandra, wie setzt sich die GPA konkret für Frauen ein?
16: Wir setzen uns dementsprechend ein, dass wir als Frauenorganisation eben frauenspezifische Forderungen in den Kollektivvertragsverhandlungen stellen und da ganz aktiv politisch im Hintergrund, das passiert eben nicht auf offener Bühne, da und den KV-Verhandlungen Forderungen mitgeben, eben diese Zuschläge müssen rauf, dieses Recht auf Aufstockung, das ist das, was uns auch so von den Frauen so erzählt werden oder was wir aus der Beratungspraxis wissen. Das ist zum Beispiel ganz was Konkretes, was wir für Frauen tun. Wir beraten sie natürlich zu jedem Dienstvertrag, zu jedem Lohnzettel. Rund ums Arbeitsleben stehen wir halt mit Rat und Tat zur Seite. Das geht bis zum Gericht. Manchmal sind wir auch Netzwerkpartnerinnen, dass wir sagen, wir kennen jemanden oder wir kennen sehr oft jemanden, wo dann wir so ein Zwischenschritt sein für die nächste Brücke. Das ist eine ganz große Aufgabe von uns, eben, dass wir viel Öffentlichkeitsarbeit machen, zum Beispiel, wie wir gehabt haben, dass wenn so Kampagnen sein, dass dieses Lohnnebenkosten runter war mal total in und mehr brutto für netto und dann haben wir eine Kampagne gemacht. Das betrifft dann aber ganz speziell Frauen, weil Frauen, wenn sie nicht so, Frauen sind oft viel stärker von einem funktionierenden System abhängig wie Gesundheit, Versorgung und so weiter, niederschwellig, öffentliche Grünflächen, weil sie haben die Kinder und wenn ich jetzt keinen Pool habe, dann brauche ich einen Park. So, ne? Dass Kinderbetreuung funktioniert, dass eben auch für ältere Leute, dass das funktioniert, dass sie da dass das nicht ins Private geschoben wird, weil das haben wir halt auch bei Corona gesehen, es war Homeoffice, Sendepause, also ich habe das selber mitgekriegt. Ob ich jetzt da drei Kinder daheim habe und die Schule ist zu. Und das hat massive Auswirkungen gehabt auf die Frauen. Also da gibt es ja ganz schiere Studien, dass die Gewaltbereitschaft in den Familien zugenommen hat und eben solche Kampagnen auch. Wir haben jetzt gerade wie Gewalt im Handel, dass wir das ja immer wieder thematisieren. Oder was heißt denn Sonntagsöffnung? Das mag jetzt, für mich ist das auch verlockend zu sagen, ich gehe jetzt am Sonntag meine Milch holen, weil ich arbeite von Montag bis Freitag. Aber ich arbeite nicht am Sonntag im Handel. Und das sind die Frauen und die wollen auch mal daheim sein bei den Kindern. Oder mal einfach einen freien Tag haben. Und dann nicht nur rund um die Uhr jemanden bedienen. Also wir machen da sehr viel politische Aufklärungsarbeit auch.
15: Eine Umfrage von Ipsos aus dem Jahr 2025 zeigt, 37% der Österreicherinnen und Österreicher glauben, dass in Sachen Gleichstellung bereits genug getan wurde. Wie würdest du den Stand der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in Österreich einschätzen?
16: Ich denke, die faktische Gleichstellung haben wir wirklich, da sind wir auf einem guten Weg. Da ist gesetzlich ist da viel weitergegangen. Man hat da versucht, viele Instrumente zu setzen, wie diese Elternteilzeit, die Väterkarenz etc. Persönlich ist ein bisschen differenzierter, dass wir sind zwar am Papier gleichgestellt und man merkt da, dass die Mädchen auch bei den, also sie haben, soweit ich jetzt weiß, mehr akademische Abschlüsse mittlerweile, also sie überholen die Burschen. Und es geht alles relativ gut, relativ bis zum ersten Kind und danach ist die Gleichstellung, ist das, dann geht die Schere massiv auf. Also wir sehen dann schon diese traditionellen Rollenbilder wieder. Der Mann, der ist Familienoberhaupt, der Ernährer. Ich glaube, dass Österreich sehr strukturkonservativ ist und Tirol da, ich glaube, wir zählen jetzt nicht zu den progressivsten